időm, mert a jól ít az nem kényszer, nekem nem kell házi ségszer, vacsoráznom sem kell kétszer, sose voltam én úszön. Ami 200 cikk, csak ennyi az egész, ami 200 cikk, csak boldogság vég, ami 200 fenkő pizzel, majd ember könnyen viszel.

kislány Anikó, rózsás tünemény, csak ő tudja, mi a jó cukrás sütemény, a fiúktól és a csóktól jön.

So caro el voi per cresci ben. Tu hoş et tu dod me kudu di min sen, nem szeretet még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress, ne tudd, hogy

0: magadra.
1: Hás, Anyi, aztán írj el, a mamára mindjárok, a kulcsok a kredenciómban vannak.
0: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok.

ezen a nyáron szalma vagyok. Ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Handa. A nagyasszony Lala Karola.
1: Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

Azt mondják, a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak gúlya baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

hadonatúj öltönyömbe sétálni megyek. Hát, amint a kapu aj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vicin, s ruhámat

0: helyes.
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek, közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat

A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál. Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont le kell nyit. Azt hittem a szemem.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Bízon a bizoncipőkrémben.

0: Életéből legszebb emlék, maszkaráttól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

Jajaj, Heli, jajaj, Heli, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsán, akár a tatonyapár. Jajaj, Heli, jajaj, Heli, szemekék olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te butat, te sutat, te bolondos Helinké. Úgy várlak, ha vonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaja Helin, jaja Helin, Jeruzsálem közepében lakik társméletbe a drágám, a libanoni lejjel.

Jojo Helin, Jojo Helin, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a tatolyafák. Jojo Helin, Jojo Helin,

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

32-es baka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es

Mindkettes baka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska az

0: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Amíg kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is mocsizza.
2: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

sag, ich mag mich. Deine Augen sagen ja, und das plagt mich.

már a strandon rá. Úszás közben az erő fejlődik tovább. Vígan napozunk a hullám hátán, zuhany, zuhany nyakunkba. Pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk magunkra.

0: Come on, Princess. Tell us a story.
1: A true story?
2: Yes, a love story.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: De az a harc, mely az utcán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon, mi hangokat fognak a

have a heart that wants to go vocal.

0: deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
2: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
2: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
2: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, jó móka volt, gyesznóta szólt, sáncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhúzattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betűlni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a fint úgy letűlni. Egyszer voltam a bálban, híres pesti lokálban, holnap után, ha lesz bál.

meg bezülni. Reggel hatig, egész nyakig, mint a fint úgy ledülni. Egyszer voltam a bálban, híres festi lokál.

keressél olyan nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

Kedves,

ha sokkal jobb talán a lenni adóval, ha jó a nyósod jönne meg egy hajóval, ha társbérletbe lennél néhány lakóval, az baj, az baj, az baj. Take it easy, take it easy.

0: Én.
1: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el.
0: Take it easy! Take it easy!
1: Nem törődünk mától kezdve semmivel, ha itt-ott néha

Gagliard, Brecout, Forlow, Mitchamir, Kára, Bentinér. Kelemen sógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vén, üljön csendesen a helyén,

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

primo mam. A chci dělat stále rýmu mám. Na rýmu marně.

szebb vagy nekem, ezer szebb vagy nekem, mint ez az egész világ. Egy könyv a szemedből több, mint

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

kiagálmom ellottad, s az utolsó is te leszel talán, a többi lányok csak apró állomás.

0: Beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, s vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Der erste Teil unserer Sendung Hoher Funk für Alt und Jung ist beendet. Sie hörten das Grundorchester und den Chor des Reichsten Breslau in Leitung Ernst Friedrich Schütz. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

Édes mama, magát is a papát, csókkal csalogatta, tárna nem. Édes mama, magát is a papát, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legénytár nincs is, csak a papa. Na, édes mama, magát is a papa.

Hogy kell a szív, és magunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni, vagy meghalni.

0: egyet, Poloskát, Bolhát, Mojt, Svábot, mindent írt, Kura Tox, rovaírtó permet.
1: Imádkoztál, Émár, Desdemóla?
2: Otello, Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
4: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Valéri krém, Valéri púder, Valéri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: figyelem itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mint gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászlé állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon.
6: Hellas Harisnya világmárka.

Osszádot, osszádot fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addoddal, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, az fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy

a szádat az fog be is beveszi, egy hangot se hallja, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert húlom a harcot, egy csöpp szerelem.

Sjukatom magano, nem volnék rossz babáma, de tőtöbb bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, de tűtől bokáig nálam hiba nincs.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Halló, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.

Most a kocsi döszögött a poros úton, vitte a sok rózsás levélki. Szőke hajú dédanyámnak is kacsóját a lopagok sorban úgy kérték, amióta

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

az Y-ra rá neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel el is sietve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, szép budai hegyekbe, János hegy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg, honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen.

szerelemnek annyiféle módja van, minden ismeressége külön regény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nem rég. X az Y-ra ránevez, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, onnan ismerem. És az X felel is ilyetve, tán együtt mentünk Szegedre. Vagy talán a Városligetbe, láttam meg én. Tudok, most jutott az eszembe, a szép budai hegyek.

az Y-ra rá neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel is sietve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, szép budai hegyekbe, János hegy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg, honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen.

szerelemnek annyiféle módja van, minden ismerettsége külön regény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nemrég. X az Y-ra ránevez, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, onnan ismerem. És az X felel is sietve, tán együtt

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapesten csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: Hallo, hallo. Elhangzott Kacsat Bajacló. Leonka való Bajacló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 szoba van.

erre jár, azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet. Merre jár, ki tudja, hogy akadt-e már.

lélegzett folytó szenvedély, s hogy lágyan karjába zár. Vár-e rám, ha fülébe súgja a szél, belőlem mi lett? Így talán a múltat

csokettyi sátram lellé. Hétvégén mindig magamba hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és sótott százat lellénk. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, fújja lája éjszakára, s álmodjunk autót és víkendházat,

Jack Black, sam Dylan z laski dał, a cały świat za krasnej

nothing but bluebirds all the day long.

szavam, a régi mámort megint feltámasztanám. A csókok fújó farazsát, az álmok csűnő tavaszát, a vágy tüzét kigyújtanám megint magán.

egy vallomásban a végtelen. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfű azt,

0: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderben bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudni.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több. Teve van egy hetes, van két hetes, van négy hetes, sőt több. Bár ez a dal ugye bár nagyon süle, de mégis röhögni kell, nagyon süle. Teve van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több.

0: Miket természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

C'est le cri de tout Paris qui chante, qui sourit.